0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Pályában nagy nyilvánosság előtt elhangzott, hogy az Erste Bank is, meg a Shell benzintársaság is a halál vámszedői.
2: Így van, igen.
1: És én azon csodálkozom, hogy nem történt azonnal Orbán Viktorral szemben komoly kártérítési per, hiszen ha másnap csak 1%-kal csökkent a benzinkutak forgalma, vagy az Erste Banknál megcsappant a befektetők, a hitelrontás történt. És ezt a mai napig
2: nem. Hát valószínűleg azért nem fordultak bírósághoz, mert ha ezt a halál vámszedőit elkezdik a sajtóban ismételgetni, a médiában, akkor azzal Orbánnak segítettek volna. De igaza van egyébként, és ez is az egyik botrányos megnyilvánulás volt. Köszönöm szépen. Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért, készítésében közreműködött Zsidai Péter, Simon Erika és Studer Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap.
3: Megbeszéljük.
4: Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül.
5: Esti gyors, a hírek háttere.
6: Döntött a parlament.
7: Összehangolt támadást.
8: Törvényjavaslatot nyújtottak
9: be. Korrupciós botrányba
10: keveredett. Az inflációs adatok szerint
11: felfüggesztették mentelmi jogát.
12: Közleményben tiltakoztak.
13: Több ezren tüntettek.
10: Aláírták a megállapodást.
5: Esti gyors. A hírek háttere.
14: Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában a sportról. Kézenfekvő, hogy nagyon sokunknak ez jusson eszébe, hiszen egyszerre nem kevesebb, mint 3 világszintű sportesemény is zajlik párhuzamosan, csak győzze bárki is élőben követni az eseményeket. Egyszerre kell a foci VB-re, a Wimbledoni teniszversenyre és az országúti kerékpársport királynőjére, a Tour de France-ra figyelni. Ember legyen a talpán, aki mindent figyelemmel tud kísérni, és nem keveri össze, hogy éppen mit művel Kylian Mbappé, Novák Djokovic vagy éppen Tadej Pogacsár. Ha csak ez lenne a sport területén a legnagyobb főfájásunk. A Magyar Sportújságíró Szövetség tegnapi szégyenteljes közgyűlésén sikerült méretes öngólt lőni. Ezen a gyűlésen megerősítették pozíciójában Szőlősi Györgyöt, Orbán Viktor kedvenc bértolnokát és a Nemzeti Sport leváltott főszerkesztőjét. Vajon miért? Az első látlelet elszomorító. Arra világít rá, hogy milyen mélyen gyökerezhet a szolgalelkűség ebben a 100-nál valamivel több sportújságíróban, akik elmeszelték a bizalmatlansági indítványt. Ezek a figurák vajon miben bíztak? Ugyan ki fogja finanszírozni a jövőben ennek a szervezetnek a működését, ha már elzárták az állami pénzcsapokat? Szőlősi György magánember? Vagy a felcsúti multimilliárdos gázszerelő? Esetleg maga a vagyontalan Orbán Viktor? Ki tudja? Azt viszont tapasztalatból tudjuk, hogy minden diktatúra imád odaállni a sportsikerek mellé. A diktátorok szeretik saját dicsfényüket tovább fokozni a világ és olimpiai bajnokok érmeinek csillogásával. Ezért rendeztek 1936-ban Berlinben olimpiát Adolf Hitler számára. A legendás 1953-as angol-magyar 6-3-as győzelem után Rákosi Mátyás csak azért nem szelfizett az aranycsapat tagjaival, mert akkor még nem volt sem okostelefon, meg internet sem, sőt, a szelfit sem ismerték. Ahogy az sem véletlen, hogy Vlagyimir Putyin rárajtolt 2014-ben a Szocsi téli olimpia megrendezésére. Aztán rá fél évvel gyorsan megindította a maga véres háborúját, először a Krim elfoglalásával, majd 2022-ben nyílt harcokkal Ukrajna ellen. Nem biatlon, nem öttusa, hanem szimpla vérengzés. Ma már tudjuk, mekkora hiba volt. Sajnos több százezer halott az ára ennek a hibának mindkét oldalon. Orbán Viktor és a Fidesz is eddig minden alkalommal jól kihasználta a sportban rejlő lehetőségeket. Politikai marketing szempontból és gazdaságilag is. Nyilván nem volt véletlen az sem, hogy a stadionépítési láz az elmúlt 16 évben nagyon sokat hozott a konyhára Orbán Viktor barátainak és üzletfeleinek. Akkor is, ha a végén ugyanolyan értelmetlen pénzköltés lett belőle, mint a sukorói Kovács Katalin kajakkenu központ építése, amiből csak egy dolog hiányzik. A víz, amin lapátoljanak a versenyzők. Az evezős központ árából az egész velencei tavat, tehát az egész velencei tavat meg lehetett volna menteni. De ezt a lehetőséget az Orbán kormány kihagyta, mint Lionel Messi a 11-est. Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály, a hírek után azonnal kezdünk.
7: Klubrádió.
11: Tények,
12: vélemények.
11: A lényeg. A Klubrádió krónikája este.
13: 5 percen múlt 18 óra. Csak nem 26 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába a kormány, hogy fenntartható maradjon a lakossági távhő rezsicsökkentett ára. Hét egymással összefonódó civil szervezet ügyében tesz feljelentés hűtlen kezelés, hivatali visszaérés és költségvetési csalás gyanúja miatt a kormány. A NAV azt közölte, hogy az ukrán pénzszállítók ügyében a belföldön lehetséges nyomozást elvégezte, és ez alapján nem történt bűncselekmény. És holnap is sok napsütésre délután 25 és 31 fokozati hőmérsékletre számíthatunk. Jó estét kívánok, a hírszerkesztőt, Kárpát Ivánt hallják. Csak nem 26 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába a kormány, hogy fenntartható maradjon a lakossági távhő rezsicsökkentett ára. A kormány szóvivői tájékoztatón bejelentették azt is, az e-beutalók kötelező használatához kapcsolódó szankciók bevezetését egy évvel 27 augusztusáig elhalasztják, emellett átültetik a javításhoz való jogról szóló uniós szabályozást is. Köböl Anita arról is beszélt, hogy 13 új helyszínnel bővítik az egészségügyi intézmények klímarendszereinek felújítását célzó programot, miközben a kormány továbbra is augusztus végéig módosítaná az idei, októberben pedig benyújtaná a jövő évi költségvetést. A tájékoztatón elhangzott, hogy még a héten benyújthatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, és készül egy adócsomag is, amely a vényköteles gyógyszerek és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentését célozza. A kormány az úgynevezett tisztító tűzművelet részeként hét egymással összefonódó civil szervezet ügyében tesz feljelentést hűtlen kezelés, hivatali visszaérés és költségvetési csalás gyanúja miatt. Erről Magyar Éva beszélt.
15: 1 milliárd 520 millió 100 ezer forinttal támogatta a miniszterelnöki kabinetiroda ezt a hét civil szervezetet az elmúlt 5 évben. Mivel a vizsgált szervezetek között gazdasági összefonódásokat, közös ingatlanvásárlást, azonos tartalmú programsorozatok finanszírozásának gyanúját, a költségek többszöri elszámolásának veszélyét tárta fel az átvilágítás, a miniszterelnökség az ügyben feljelentést tesz az illetékes nyomozóhatóságnál. A miniszterelnökség szerint az ügyben hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja merül fel.
13: A Fidesznek dolgozhatott az egyik férfi, akit a tiltakozók ellen vetettek be Orbán Viktor választás előtti országi járásán. A kormány szerint Magyar Éva szóvivő arról adott tájékoztatást, hogy a miniszterelnökség talált egy dokumentumot, amelyben a férfi személyi titkárként fidesz.hu-ra végződő e-mail címmel szerepel.
15: A férfi nem egyszerű állampolgárként, hanem szervezetten a Fidesz munkatársaként vehetett részt a fórumon. Legalábbis a miniszterelnökség munkatársai találtak egy dokumentumot, amelyben mint személyi titkár fidesz.hu-ra végződő e-mail címmel szerepel a Fidesz részéről kijelölt kapcsolattartóként. Ez egyébként egy olyan dokumentum, amelynek értelmében a miniszterelnöki kabinetiroda ingyenesen felhasználhatóvá tette az Orbán Viktor miniszterelnökről közpénzből készült képes tartalmakat a Fidesz, mint politikai párt számára. Ha pedig ez így van, akkor Veszprémben nem egyszerű garázdaság történhetett, hanem felmerül, hogy az események mögött pártszervezeti érdek állt, és a fekete ruhások összehangoltan, szervezetten léptek fel az ellentüntető állampolgárokkal szemben. A miniszterelnökség a fellelt iratokat feljelentés kiegészítésként továbbítja az illetékes hatósághoz, miután tudomására jutott, hogy az ügyben garázdaság gyanúja miatt már elindult egy vizsgálat.
13: Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő héten is a parlament. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között 3 ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, erősíti a bírói önigazgatást, csökkenti a kétharmados törvények számát, visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát, így Polt Péter már nem lehet az alkotmánybíróság elnöke, és a módosítás megszünteti Súlyog Tamás államfői megbízatását is. A NAV közölte, hogy az ukrán pénzszállító ügyében a belföldön lehetséges nyomozást elvégezte, és ez alapján nem történt bűncselekmény, az adóhatóság szerint a nyomozás végleges lezárásához még szükség van az osztrák hatóságok válaszára, ezért a büntető eljárást a jogsegélykérelem beérkezésig felfüggesztették. Az ügyben innentől kezdve a politikai szándékot kell kivizsgálni, erről beszélt a Klubrádióban az ukrán bankot képviselő ügyvédi iroda vezetője dr. Horváth Lóránt.
12: Erre a nyilatkozat, ami már nagyon régóta várunk, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az egész akció mögül a bűncselekmény szál teljes egészében kiesik. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ezen túlmenően már csak a politikai motiváció vagy politikai indíték marad az asztalon, és ezt fogják majd vizsgálni, hogy ténylegesen miért áll szándékában a magyar államnak, hogy ezt a szállítmányt megállítsa, miért áll szándékában az, hogy fogva tartson embereket ilyen körülmények között, majd utána kiutasítsa őket, és miért áll szándékában az, hogy 2 hónapig ezt a gyakorlatilag lefoglalva tartsa. Tehát ezek mind most fognak felmerülni. Egészen más lenne a helyzet, hogyha ez egy bizonyíték hiányos megszüntetés lenne, mert most jelen pillanatban bűncselekmény hiányos. Ha bizonyíték hiányos lenne, akkor ott lenne a gyanú arra vonatkozóan, hogy hát igen, valami történt, de hát nem találtunk rá kellő bizonyítékot, hogy tovább tudjunk lépni. Későbbiekben majd akár fel is nyithatjuk az ügyet. Bűncselekmény hiányában ez teljesen kizárt.
13: Tüntetést tart a várban a Fidesz, az egykori kormánypárt a közjogi szereplők leváltása, a közmédia átalakítása és a kétharmados felhatalmazás önkényesnek mondott felhasználása miatt demonstrál, beszédet mond Áder János korábbi köztársasági elnök is. A Fidesz várhatóan nem fog sokat profitálni a tüntetésből politikailag, mivel egyelőre nem hiteles tőlük, hogy a jogállamért aggódnak. Erről beszélt a Klubrádióban Virág Andrea politikai elemző, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója.
16: Tényleg fontos az, bármilyen párt vezet egy kétharmados kormányt, hogy mindenki és az a, és különösen nyilván az ezzel foglalkozó szervezetek, illetve a rivális politikai pártok figyeljenek arra, hogy egy ilyen típusú felhatalmazással éljen egy kormány, és ne visszaéljen. Csak hát kicsit visszás az nyilván, amikor ez pont az a Fidesz teszi meg, ami az elmúlt másfél évtizedben hát gyakorlatilag semmi más nem csinál, mint visszaélt ezzel a kétharmados felhatalmazással. Nyilván látszik ez az eredmény is, ami hát gyakorlatilag az, hogy a Fidesz népszerűsége a választások óta folyamatosan csökkent. Azért az nagyon valószínű a jelenlegi tudásunk alapján, hogy ehhez az önkény ellen tüntetnek, akár Súlyog Tamás megvédése kapcsán, akár a közmédia átalakítása kapcsán, és még sorolhatnánk a különböző ügyeket. Ez nem lesz elég, ennél valami eredetibbet és hitelesebbet kell kitalálniuk.
13: Erősödésnek indult ma a forint a tegnapi gyengülés után, a hazai fizető eszköz árfolyama 357-358 forint körül alakult. A tegnapi esés a negatív híreknek volt betudható, aminek ma a korrekcióját látjuk, magyarázta az árfolyam alakulását Vrazsovics Rita, a Bank 360 gazdasági szakújságírója.
17: Tegnap 2 hír is befolyásolta a forintot, és mind a 2 hír alapvetően abba az irányba vitt az árfolyamot, hogy a forint ugye gyengült. Az egyik a hormuzi szorosról érkező hírek voltak, illetve szintén negatív irányba befolyásolta a forint árfolyamot 2026-os költségvetési hiányról érkező hír, ami a korábban tervezetnél jóval magasabb lesz. A mai napon igazság szerint ennek a gyengülésnek a korrekcióját látjuk. Alapvetően a tőzsdékre is most ez a korrekció jellemző a tegnapi nagy esés után. A forint erősödése már a tegnap esti órákban is elkezdődött, ma pedig tovább folytatódott. Alapvetően ma nincs olyan jelentős esemény vagy adat, ami várhatóan nagyon befolyásolná a piacokat, úgyhogy alapvetően a tegnapi visszaesés utáni korrekciót látjuk most. Azt is elmondta Kármán András pénzügyminiszter tegnap, hogy a hazai fizetőeszköznek kiszámíthatósága kulcsfontosságú, viszont kifejezetten meghatározott árfolyam célja jelenleg a forintnak nincsen.
13: Holnap sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, északkeleten lehet egy-egy zápor, a hőmérséklet kora reggel 9 és 17, délután 25 és 31 fok között alakul majd. Hírekkel legközelebb 19 órakor jövünk itt a Klubrádióban, most pedig folytatódik az Esti Gyors Hardi Mihállyal.
18: A lényeget hallották.
5: Esti Gyors, a hírek háttere.
6: Döntött a parlament.
19: Összehangolt támadást
8: indítottak.
13: Írólánccal tiltakoztak.
9: Korrupciós botrányba
10: keveredett. Az inflációs adatok szerint
19: felfüggesztették mentelmi
8: jogát. Közleményben tiltakoztak.
13: Több ezren tüntettek.
10: Aláírták a megállapodást.
5: Esti Gyors, a hírek háttere.
14: Jó napot kívánok, vagy jó estét kívánok, Hardi Mihály az Esti Gyors mikrofonjánál, és a mai adásban egyebek mellett szó lesz arról, hogy a sportújságírók tegnapi közgyűlésén újra választották Szőlősi Györgyöt, Orbán Viktor Lieblingjét, a Nemzeti Sport elbocsájtott főszerkesztőjét. Aztán utána nézünk annak, hogy hogyan nyaralnak, és hogyan mentek, és hogyan mennek most szabadságra a politikusok a nyáron. Szó lesz arról is, hogy a diplomata útleveleket sokan nem adták vissza, köztük például Kövér László, Gyurcsány Ferenc, vagy a volt debreceni képviselő, erről Jeszenszky Gézával, a volt külügyminiszterrel beszélünk, és az adásunk végén majd értékeljük azt a tüntetést, amit a Sándor Palota mellé szerveztek, Stop Önkény névvel a fideszesek. A vonalban pedig itt van velünk Kele János, közgazdás, sportújságíró. Jó estét kívánok!
20: Jó estét kívánok!
14: Nos, sokak meglepetésére Szőlősi Györgyöt, a Nemzeti Sport elbocsátott főszerkesztőjét tegnap egy Lakitelken tartott közgyűlésen újra választották a sportújságírók. Ez mennyire tükrözi a sportújságíró társadalom összetételét, vagy pedig itt a szokásos, hát, hogy mondjam finoman, szóval fideszes bingizésről volt szó a választásnál?
20: Hát ugye itt ezen a ponton már azt is meg lehetne kérdőjelezni, hogy a sportújságírók választották újra Szőlősi Györgyöt, erre a hivatalos választóban nem tudjuk, tehát ez a sportújságíró szövetség a saját bevallása szerint sem tudja, hogy hány taggal működik, ugye amikor összehívták ezt a bizonyos kongresszust, amelyből ez a megismételt volt Lakitelken, akkor a kiküldött meghívóban az elnök úr nem tudta megmondani, hogy hány főtől lesz határozat képes az első kongresszus, hiszen saját bevallása szerint nem tudja, hogy hány tagja van ennek a szervezetnek. Azt mondta, hogy 800 valahány, és úgy fogalmazták, hogy 400 egynehány főtől lenne majd ez határozat képes. Ezt szerintem önmagában kijelöli ennek a szervezetnek a komolyságát, vagy a komolytalanságát, és hát mivel ugye nem tudják maguk a taguk sem, hogy kik kerülnek egy szervezetben, ezért nyilván élhetünk akár azzal a gyanúperrel is, hogy nem biztos, hogy csak sportújságírók tagjai ennek a szervezetnek vagy szövetségnek. Legyünk nagyon egyszerűek és érthetőek, nincs Magyarországon 800 hivatásszerűen sportújságírással foglalkozó szakember. Nyilván el lehet képzelni, hogy itt különféle egyesületek, klubok sajtósai, szövetségi, kommunikációs munkatársak, esetleg megafonos influencerek ülnek bent ebben a szervezetben, és aztán szavazgatnak valahogyan, miközben az ő szakmájuk az nem is biztos, hogy újságírás, vagy biztos, hogy nem is újságírás. Szóval nyilván rossz fényt vet a sportújságírásra, vagy a sportújságírókra, de történelmileg úgy alakult, hogy ez egy ilyen szervezet lett, és ebben ugye ebben a szervezetben elnök úr Szőlősi György lényegében azt csinál, amit akar. Egy minap interjúban maga mondta el, hogy szándékosan sértett alapszabály, de ezt nem érzi olyan súlyú véteknek, ami miatt neki szednie kellene a sátorfáját. Nem tudom, akkor mi lenne az a súlyú vétek, ami ezt előidézhetné.
14: Nos, ezzel együtt, ugye, hogy a nagy közönség ezt megütközve fogadta, miből fog működni a sportújságírók szövetsége, mert hát azért itten közben egy rendszer elmúlt.
20: Hát feltételezem, a tagdíjakból megpróbálnak működni, ez lenne erre szerintem az adekvát válasz, hiszen nyilván tagdíja van ennek a sportújságíró szövetségi szervezeti működésnek, itt az lehet tag, aki fizeti a tagdíjat, nyilván ebből van, ha 800 tag van, és ők valóban fizetik a tagdíjakat, akkor abból azért egy szemmel látható bevétele tud lenni ennek a szervezetnek, amit aztán föl tud használni saját programokra. Én nem tudom egyébként, hogy a kormányzatnak aztán mi a terve ezzel, hogy továbbra is támogatja, és ha igen, akkor milyen volumenben támogatja ezt a szervezetet, azt a Szőrösi György hogyan képzel az együttműködést azzal a kormányzattal, amely napokkal a választását, vagy a bizalmi szavazást megelőzően bocsátott előtt az állami tulajdonú Nemzeti Sport főszerkesztői székéből, lényegében elsőként, ő volt az első, és azt a sportmédiát nézem, akkor gyakorlatilag az egyetlen vezető, akit ugye elbocsátottak, hiszen az M4 Sportnak a csatornaigazgatója Székely Dávid maradt a helyén. A vezetőváltást követően is, nem tudom, hogy erre vonatkozóan milyen tervek vannak, vagy ebből mit prezentált a tagság felé Szőlősi György. Én azt gondolom, hogy ha így döntött a tagság, akkor valószínűleg fel vannak készülve arra, hogy majd a saját bevételeikből fönn tudnak maradni.
14: Nos, ha már szóba került az M4, ugye itt most a foci VB idején abszolút nem volna bölcs dolog az M4 csatorna átalakításával foglalkozni, ez egy érthető ügy. Az is előfordulhat, hogy a jövőben azért átalakul majd ennek a csatornának a jövője. Az már biztos, hogy az MB1 közvetítés, legalábbis a Telexhez kiszivárgott hírek szerint ezt a jövőben is folytatják, bár én nem tudom, hogy mire lesznek inkább vevők a nézők, mondjuk egy Liverpool-Manchester City meccsre, inkább, vagy egy Kisvárda Puskás Akadémia meccsre, bár lehet, hogy nagyon durva ez a párhuzam.
20: Azért azt meg kell említsük, hogy az NBA-nek a nézettsége nyilván elsősorban a Ferencváros mérkőzésein, tehát nem a Kisvárda felcsút mérkőzésen, de azért kiemelkedőek, nyilván nem függetlenül attól, hogy ugye az M4 Sport mindenhol fogható, mindenhol elérhető, nem pedig úgy, mint a többi sportcsatorna, egy jóval nagyobb kábeltévés csomagban van beillesztve, ugye a 4-es csatorna helyen kell kötelezően sugározni mindenhol, minden egyes szolgáltatónál, ezek nyilván torzítják ebben a szempontban a nézettségi adatokat, de az NB1 az egyébként egy kereskedelmileg is értelmezhető, vagy piacról is értelmezhető jog. Egyébként majdnem minden országban ez a helyzet, hogy a saját hazai futballbajnokság az az egyik legértékesebb jog. Arról vitatkozhatunk, hogy ére 6 milliárdot, amit a hírek szerint most is kifizet majd érte a közmédia. Ugye korábban 10 milliárdot fizetett szezononként, most 6-ot. Ez különféle piaci kalkulációk alapján még mindig jelentősen túlárazottnak tűnik, miközben azért azt meg szeretném említeni mindenképp, hogy ebben ennek van egy költség oldala is, tehát aki megszerzi a közvetítési jogokat, az a csatorna vállalja azt is, hogy legyártja ezeket a közvetítéseket. Ilyen típusú költség mondjuk egy Bajnokok Ligájával, ha csak nem Budapesten rendezik a döntőt, vagy egy Premier Liggel nincsen, ott megkapja a jelet az adott csatorna, amit sugároznia kell. Itt az NBA-nél a jogtulajdonos televízió az gyártja is, vagy gyártatja is ezeket a közvetítéseket, aminek nyilván van egy költség oldala.
14: Tehát ezt nyilván a hallgatók számára azért, hogy világos legyen, hát oda azért ki kell települni, közvetítőkocsi kell, nem tudom én, 6 kamera, vagy 8 kamera, operatőr, gyártásvezető, és így tovább. Tehát ennek komoly költségei vannak. Ebből a szempontból érdekes az, és ez is a sportújságíráshoz tartozik, hogy ugye amikor számolatlanul ömlött a pénz az M4-hez, valószínűleg még a tavalyi évben megvásárolták a legrangosabb országúti kerékpárverseny, a Tour de France közvetítési jogait is, ami idáig több mint 10 éve az Eurosportnál volt, és ott ezt nagyon magas színvonalon közvetítették idáig, most pedig rárepültek erre, tehát mintegy megpróbálták kiszorítani az Eurosportot erről a piacról. Mi a véleménye erről?
20: Ez egy nagyon érdekes filozófia vita is a közmédia szerepéről, hogy szerepe-e vagy feladata egy közpénzből finanszírozott csatornának az, hogy olyan jogokat vásároljon meg, amelyek ugye piacilag is versenyképesek, és egyébként adott esetben magánpénzben, vagy magántőkében működő csatornák is látnak benne fantáziát. A Forma 1-et szokták ide felsorolni, a Bajnokok Ligáját szokták ide felsorolni, vagy akár a Tour de France is ilyen lehet. Nyilván ennek van egy piactorzító hatása, miközben lehet amellett érvelni, hogyha akárha mondjuk egy olimpia, vagy egy futballvilágbajnokság mellett azt mondjuk, hogyha egy állami tulajdonú csatorna lehetővé teszi, hogy minél többen a lehető legolcsóban élvezhessék ezeket a sport eseményeket, annak azért van valamilyen közérdeke vagy közértéke. Szerintem ez egy releváns vita, amit le lehet folytatni. Nyilván itt azért úgy történt, hogy egy másodlagos sugárzási jogot szerzett meg a közmédia, ami azt jelenti, hogy 2 órával később kezdhetik el a közvetítést, mint az Eurosport, aki a magyarországi másik résztulajdonosa a Tour de France-nak, és hát itt nyilván is fölmerült, hogy eközben a közmédia egyik háttérből irányító vezetőjének a fia az egyik kiküldött tudósító, tehát mindenféle egyéb dimenzió is megjelennek ennek a kérdésnek, de például hát szerintem...
14: Beszéljünk világosan, ez Várhegyi Attila volt szolnoki polgármester, a Fidesz egyik háttérembere a médiában, akinek a fia most ezt a 3 hetes versenyt végigköveti Franciaországban egy operatőrrel együtt.
20: nyilván is közpénzből. Most én azért nem feltétlenül akarok nagyon elidőzni ezen, mert az apák és fiúk az ilyen rossz időket idéz, mert lehet, hogy egyébként a fiatalember egy tehetséges tudósító, ezt nem tudom, meg nem is akarom megítélni, de mégiscsak arról van szó, hogy közpénzt költenek valamire, amiről nem evidens, hogy meg tudjuk magyarázni, hogy köz cél. Egyébként hiszen nincsen magyar versenyző a Tour de France-on, most már több mint 20 éve nem versenyzett egyetlen magyar kerékpáros sem a Tour de France-on, nyilván ha lenne, az is egy másik helyzet lenne, vagy könnyebben lehetne megérvelni. Ezt én azt gondolom, hogy ez az új rendszer, vagy a médiában is elinduló új idők talán kinyithatják annak a lehetőségét, hogy ezekről a kérdésekről lehet értelmes és szakmai alapú párbeszédet folytatni, még ha nem is a Sportújságíró Szövetség berkein belül, mert ez nyilvánvalóan a történtek után is lehetetlen.
14: Kele János közgazdász sportújságírónak nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmagyarázta a Klubrádió hallgatóinak, viszont hallásra.
20: Én is köszönöm, viszont hallásra.
0: Esti Gyors, a hírek háttere.
14: És még mindig maradunk a számok világánál, csak most már árfolyamokról, meg költségvetésről lesz szó. A vonalban itt van velünk Bot Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, korábbi ipari miniszter. Jó estét kívánok!
21: Jó estét kívánok!
14: Nos, a mai hírek szerint a pénzügyminiszter, illetve a pénzügyminisztériumban találtak még 400 milliárd forint költségvetési kiadást, amit az előző pénzügyminiszter Nagy Márton egyszerűen elfelejtett feltüntetni. Hogy fordulhat elő ilyen? Kérdezem én ezt kicsit ilyen álnaívan.
21: Hát igen, én is csak naív módon tudok erre válaszolni, hogy ez nem fordulhat elő rendes országban, mert minden költés mögött kell lenni valami papírnak, tehát vagy törvénynek, vagy valamilyen rendeletnek, csak úgy nem lehet a közpénzt ide-oda tologatni. De hát azt, hogy itt azért kaotikusan mentek a dolgok az előző időszakban, azt láttuk, csak technikai ügy vagy részben az, hogy nem volt pénzügyminisztérium. Tehát nyilván ezt a munkát elvégezték meg hát ott komoly szakemberek ültek egy nagy minisztériumban, de már most a nagyot úgy értem, hogy a terjedelme nagy, de a miniszter is nagy volt, és lehet, hogy nem volt a szívének a csücske az, hogy a közpénzekkel pontosan bánjon. A történet szerintem még nem ért véget, mert azt látom, hogy a idő telik, egyre több ügy bukkan ki, és nem csak ilyesmi, hanem ami teljesen legális, de a következményei roppant súlyosak lehetnek, mondjuk szerződések. Hát a csuda tudja, hogy melyik cégnek ki mit ígért, és kinek milyen papírja van arról, hogy ha ez meg ez történik, akkor kiáll helyt jó. Tehát itt nem csupán pénzekről van szó, hanem esetleg még olyan elígérkezések is kibukkanhatnak a fiúkoknak a kihúzása után, amik nagyon sokba kerülnek.
14: Fogadjunk, hogy azért az ön fejébe is motoszkál egy olyan név, hogy Rosszatom, meg Kínai Állami Vasúttársaság.
21: ne tetézze, terkesztőbe ezek ugye 100 milliárdos nagyságrendek, de lehet még azért ártatlanabb is, hogy egy cég mondjuk letelepedett itt, kapott valamilyen kedvezményt, és mit tudom én, hogy mi van a környezetvédelmi ügyekkel, hogy azt állítja, hogy minden rendben van, de ha mégis találnak valami problémát, ki fogja a tisztításnak a számláját állni. Na, szóval én láttam ilyesmit is, és hát az elmúlt 30-40 évben nagyon sok kellemetlenül bukkan fel, úgyhogy amit most mondott a minisztérium, hogy az összege az meghökkentően nagy, de sajnos a tényen annyira már nem tudunk meglepődni.
14: Ugye ez a részben összefüggött a választási kampánnyal is, és erre egy nagyon szép angol kifejezés van, költségvetési alkoholizmusnak nevezik, amikor számolatlanul és átgondolatlanul költik a közpénzt, csak azért, hogy maradjon a régi kormány. Hát ez most nem sikerült, és kiderült közben, hogy még újabb 176 milliárdos költséget vállaltak az autópálya koncesszióra, Budapest-Belgrádra, amiről szó volt, 88 milliárdot, az Iváncsai Ipari Park vasútfejlesztésére egyedül 22 milliárdot, szóval azért itt még dőlnek ki a csontvázak rendesen.
21: Igen, és ráadásul azért is félre lett vezetve a magyar társadalom már az a rész, ami egyáltalán figyelt erre, mert például ősmi volt beírva a számokban, vagy azt írt az újság, hogy X város vízmű fejlesztésre kapsz ennyi milliárdot. De kiderült, hogy nem az X város kapja azt a vízmű fejlesztésre, hanem az oda települt nagy vállalatnak ígértek oda egy ilyen hátteret. Na most ez azért is nagyon kellemetlen, mert közben az igazi vízellátási gondok azok csak szaporodtak, és itt nem csupán az van, hogy oda ígértek, vagy oda is adtak pénzeket, hanem hogy óriási összegben elmulasztottak fejleszteni. Tehát a halasztások, mulasztások az én fejemben az egy nagyobb tétel sajnos, 100 milliárdokban mérve, mint ezek a hát ilyen necces ügyek, amiket valami politikai megfontolásból, vagy ne is firtassuk, tehát firtass az ügyészség, hogy miért kötnek előnytelen szerződéseket tőkeerős vállalatokkal, de ezen közben a vízrendszer előregedett, ezen közben a vasútállomás, és most nem megyek tovább a infrastruktúrának a fizikai részén, és akkor nem hoztam ide az egészségügyi infrastruktúrát, az oktatásit, és hát egy csomó egyéb területet.
14: Bot Péter Ákosnak, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének nagyon szépen köszönöm, hogy a Klubrádió rendelkezésére állt. Viszont hallásra.
21: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Esti Gyors.
14: És még mindig a számokról beszélünk itt a Klubrádióban, de ezúttal arról, hogy mennyibe kerül a nyaralás, csak éppen nem a magyar állampolgároknak, hanem az ország vezetőinek, így például mennyibe került mondjuk Áder János, volt köztársasági elnök, kiruccanás az Egyesült Államokba, vagy hogyan nyaral Magyar Péter a török Rivierán, Antaljában. A vonalban itt van velünk Katus Eszter, az Átlátszó újságírója, annak a sajtóorgánumnak a képviselője, akik nagyon régóta próbálták nyomon követni, hogy például Orbán Viktor hol és hogyan, mikor és mennyiből nyaralt, csak éppen ez nem volt egy könnyű dolog. Jó estét kívánok, szervusz!
1: Jó estét kívánok!
14: Én emlékszem arra, amikor egyszer egy véletlen fotó folytán derült ki, hogy mondjuk Orbán Viktor Opátiában nyaral, éppen jött ki a tengerből, és ment egy olyan villához, amit állítólag Schmidt Mária érdekeltségébe tartozik. De akkor miért kellett ennyire titkolózni vajon, hogy a miniszterelnök mikor és hol nyaral?
1: Hát ugye, ha a miniszterelnököt kérdezzük, hogy az ő sajtósát, vagy a Szijjártó Péter akkor is sajtósát, akkor ugye a válasz mindig az volt, hogy szabad idejükben magánemberként ugye azt csinálnak, amit akarnak, és ott nyaralnak, és úgy, ahogy akarnak, úgyhogy ehhez nekünk halandó pornépnek semmi köze, és főleg nem a sajtónak semmi köze, illetve hát nyilván olyan utakra, olyan járművekkel mentek, amit szerettek volna nyilván eltitkolni az emberek elől, milyen luxus jaktokon, milyen magárepülőkön, esetleg honvédségi géppel, mikor hova mennek, illetve hogy kikkel találkoznak ezek alatt a nyaralások alatt.
14: Az Átlátszón azért nagyon érdekes cikkek jelentek meg annak idején, hogy például a horvát tengerpart melyik légikikötőjében milyen külföldi rendszámú, vagy a Lajstrom jelű business jet ment, vagy a különböző Rose Door, meg Lady M nevű jaktok, luxus jaktok, mikor, hol kötöttek ki. Hogyan lehetett ezt egyáltalán nyomon követni, hogy mi zajlik a nagyjaink nyaralásával?
1: Ugye ez egy többrétű dolog, de természetesen az olvasóknak a segítsége is kell azért adott esetben, hogy egyáltalán feltűnjön valakinek, hogy mondjuk egy szemét, mondjuk a Mészáros Lőrincet gyakran azzal a repülőgéppel fotozzák, tehát hogy felbukkan annak a repülőnek a környékén, vagy mondjuk lefotozzák egy tengerparti városba, vagy egy hajó környékén, vagy egy hajón, tehát általában azért van mindig egy kiinduló pont, ahonnan el lehet indulni, és innentől persze lehet követni ezeket a meghatározott hajókat, illetve hát ugye magárepülőgépeket, és hát a kollégáim még évek ezelőtt 18-17 környékén kimentek a repülőtérre megvárni, amíg leszállnak ezek a repülők, hogy valóban azok az emberek vannak-e rajta, akkor őket lefotózták. Például a Homolya Robert Máv elnök is akkor például ez egy ilyen alkalommal derült ki, hogy az egyik ilyen hajón tartózkodott, vagy például Orbán Viktor meccset nézni ment az egyik ugye ilyen hajóval, illetve hát egy Szijjártó Pétert fotózták többek között Szijj Lászlónak az egyik ugye luxus jachtján. Itt már ugye követve lettek azok a hajók, meg repülők, amikről korábban már kiderült, hogy köthetők a NER-hez. De nyilván egyrészt a szerencse is kellett az elején, utána pedig hát egy ilyen folyamatos munka, hogy ezeket a különböző ilyen hajó követő, meg repülőgép követő oldalakon figyelni, illetve adoda menni az ott helyszíne és személyese meggyőződni, hogy valóban azok az emberek vannak-e rajta, akik mi gondolunk, és hát ez több alkalommal be is vált.
14: Ugye ennek az egyik nem várt mellékhatása, de kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét, az volt, hogy az egyik fotós kollégát fölvették arra a listára, akit Pegasus szoftverrel figyeltek meg. Ez volt a sajtó elhárítása, hogy ezt mi a szakmában nevezzük.
1: Igen, ez pont a Németh Dániel fotós volt, aki lefotózta Szijjártó Pétert ezen a Lady MRD luxusjaton. Ő került fel, igen, a megfigyeltek listájára.
14: Ugye ez megint csak egy álnaív kérdés lenne, hogy van erre valami fajta nemzetközi gyakorlat, hogy felnőtt civilizált országokban általában előre bejelentik, hogy mondjuk a miniszterelnök mikor és hol nyaral, és ebből abszolút nincsen utána sajtószenzáció. Mi a gyakorlat?
1: Hát, ha nem oligarcháknak a hajóin meg repülőgépein pihenik ki a fáradalmaikat, akkor azt hiszem, hogy szerintem itthon sem lenne érdekes feltétlenül, hogy most Orbán Viktor, nem tudom, hetekig Horvátországban vitorlásozik, mert ugye az elmúlt években erről volt szó, hogy különböző szigeteket látogatott meg Horvátországban, és ott töltötte a fél nyarat, de önmagában ez nem feltétlenül lenne érdekes. Ezekről egyébként onnan értesültünk többnyire, hogy különböző nem éttermek, horvát éttermek kiposztolták, hogy megfordult náluk a magyar miniszterelnök, és ezt felrakták a közösségi oldalra, és innen jutott el de a horvát sajtóig, és hát a horvát sajtóból pedig a magyar sajtóig. Onnan utána ugye még nyomon lehetett követni, hogy merre járt, illetve hát ugye a már ismert, korábban megismert luxusjaktoknak az útját lehetett követni. De szerintem, tehát hogy ha transzparensen lekommunikálnak, nyilván nem kommunikálhatja le azt a Szijjártó Péter, hogy az egyik olyan kormány közeli vállalkozónak a jachtján fog nyaralni, aki előtte elnyert számtalan, az államtól számtalan közpénzes megbízást, ugyanis hát egyértelműen ordít, hogy ez egy korrupció gyanús helyzet. Ilyeneket nyilván nem mondhatnak el, meg nem mutathatják be, mert akkor ugye lebuktak, de hogy ezt azért nem fogják nyilván transzparensen művelni, mint ahogy az sem, hogy mondjuk a hadseregnek a gépeivel ugranak ki Olaszországba, vagy éppen bárhova, Horvátországba, mert
14: na most, is volt már. Hát egy civilizált országban ennyi is elég lenne ahhoz, hogy Mach 3-mal repüljön a külügyminiszter az irodájából, de hát úgy látszik, hogy nálunk ez a gyakorlat még majd ki fog egyszer alakulni. És hát most egy másik adókapok zajlik, Áder János Egyesült Államok beli útja körül. Itt 55 millió forintba került ez, és hát egyelőre még nem bizonyította be Áder János volt köztársasági elnök, hogy milyen közérdek fűződött ahhoz, hogy ő meg a családja megnézze Disneylandet, vagy az a New Yorki múzeumokat. Most már ott tart a dolog, hogy egyenesen bírósággal fenyegeti Áder János Magyar Pétert.
1: Igen, hát majd meglátjuk, hogy ennek végül tényleg lesz bármilyen jogi folytatása, vagy majd így elhal az érdeklődés ez irányba. Mondjuk mindig is vita, vagy hát szerintem az érdeklődés nyilván középpontjában van nyáron, hogy ki hol megy nyaralni. Ezt nehezíti majd most meg egyrészt ugye új szereplőkről beszélünk, mert ugye mindig a sajtónak a feladata az aktuális hatalomnak az ellenőrzés, ezért nyilván ugyanolyan érdekes lehet majd a Tisza képviselő, vagy Tisza párt tagjainak a nyaralása, vagy a kormánynak a nyaralása, ha ők is elkezdik ugye ezeket a dolgokat csinálni, mint ugye a NER 16 éve alatt ugye a Fidesz kormánynak a tagjai tettek, de például a Fideszes, vagy hát a NER környéki embereket már nehezebb lesz követni, mert például a hajók, amiket eddig használtak, a három ugye a legismertebb, a Lady MRD, a Seagull, illetve a Rózdor, ugye most már mindegyik kettő eladó, illetve egy folyamatosan kiadó lehet, úgyhogy innentől őket már nem fogjuk tudni figyelni vagy követni, mert bárki lehet innentől már. Ugye a hajón, aki kifizeti a heti 70-től, nem tudom, 200 millió forintos bérleti díjat ezekre a jaktokra, és hát a repülőkről is megállapítottuk már, hogy nem feltétlenül Mészárosék meg azok használják, akik eddig máshol is állomásoznak, tehát a meres oligarcháknak, illetve volt politikusoknak az útjait már sokkal nehezebb lesz követni a jövőben, azt pedig még nem tudjuk, hogy az új kormánytagjai miket fognak majd csinálni.
14: Hát Magyar Péter most már magasra rakta a mércét azzal, hogy előre bejelentette, hogy 4 napot Antáliában tölt két fiával. Ez azért egy olyan nyaralás, amit mondjuk egy magyar középosztály vagy felső középosztályú család is megengedhet magának. Hát meglátjuk, hogy a jövőben ez majd hogy alakul. Katus Eszternek...
1: Ha majd a Maldív-szigetekre tartanak többször is magárepülővel, akkor nyilván már érdekesebb lesz.
14: De arról itt a Klubrádióban is, meg az Átlátszóban is szó lesz. Katus Eszternek nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta itt a Klubrádióban. Szervusz!
5: Esti Gyors, a hírek háttere.
14: A HVG heti lap a héten publikálta azt a listát, amelyről kiderül, hogy kik azok a parlamenti képviselők, illetve a korábbi kormányhoz közel álló közéleti szereplők, akik nem adták le a diplomata útlevelüket. Hogy vajon egyáltalán mit jelent az, hogy diplomata útlevél, és hogy mire jó, erről kérdezem Jeszenszky Géza volt külügyminisztert. Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok! Hát először is a diplomata útlevél az egy ilyen státusz szimbólum a társadalom szemében. Ma már nagyon kevés gyakorlati előnnyel jár, hiszen az európai országok többségével szemben nincsen vízumkötelezettségünk, tehát nem jelent semmiféle könnyű, és meg különben nem kellene vízumot a diplomata útlevéllel. A utazás után, hát az autópályákon vagy a határátkelőkön ma már nagyon kevés helyen van külön diplomata sáv.
14: Ugye ezt CD felirattal jelölték, régen talán Hegyeshalomnál, még mintha lett volna évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt.
2: Hát ez még a román határos volt, de ott ez a probléma, ahol van is, hogy ha sorbaállás van, akkor még az ország határon is így lenne. Nincs sem külön sáv, tehát ott állnak az autók, és hiába volna joga a diplomata útlevéllyel rendelkezőnek előre menni, a többi autótól nem tud előre menni, csak amikor már egész közel van a útlevélkezeléshez. Na most ezen túlmenően azonban egyes diplomatáknak vannak bizonyos mentességeik, tehát például, hogy a csomagját nincs átvizsgálni a vámosnak. Na most persze lehet, hogy a vámos ezt nem tudja, és akkor ebből vita. Ezen túlmenően pedig, hát Amerikai Egyesült Államokban pedig nem elég a diplomata útlevél, hanem megfelelő amerikai vízum kell.
14: Ezt igen. A vízum, amit ugye előtte igen, kell igényelni, a, igen. És ez az európai igen. Országok, az Európai Unió országai állampolgárainak jár. De ha visszatérünk a diplomata útlevél...
2: Nem automatikus, ezt ki kell váltani. Gyakorlatilag ez is olyan, mint a vízum, csak sokkal olcsóbb.
14: Na most visszatérve a diplomata útlevélre, ugye a parlamenti képviselők elvben kérhettek ilyet, de hát nagyon sokan vannak, meglepő módon Gyurcsány Ferenc, Hatházi Ákos, Hollik István, Kövér László, Kósa Lajos, Németh Szilárd vagy Kubatov Gábor nem adta még le ezt az útlevelet. Ilyenkor mi történik? Ezeket lehet érvényteleníteni távirányítással? Tehát, hogy nem hát, tudom én, ezt az érintett országok, ahova ezzel mennének, megkapják, hogy ez egy érvénytelen útlevél?
2: Nem. Távirányítással nem lehet érvényteleníteni. Ezekben az útlevelekben van egy lejárati dátum, és a parlamenti képviselőknél az a mandátum lejárta, vagy maximum ennek az évnek a vége. Az elképzelhető, hogy az van feltüntetve az útlevelen, hogy érvényessége ez év december 31. De van, akinek még régebbi útlevele van, és nem adta le, az gyakorlatilag érvénytelen egy útlevél, emlékbe el lehet tenni, és az is elképzelhető, hogy egyes képviselők, vagy a korábbi képviselők emlékbe el akarják tenni. Ennek semmiféle jogi akadálya nincsen. Ez régebben így volt, én gondolom, hogy ez ma is így van. Én nem titkolom, nekem van diplomata útlevelem, ezt én kértem attól fogva, hogy nem voltam nagykövet, tehát 2002-től a mindenkori külügyminisztertől, abból a megfontolásból, hogy egyrészt én sokat jártam a határon túli magyar vagy együtt területekre, Ukrajna, Románia nem, és Szerbia, hát az ma is ott nehezebb volt, Szerbia esetében ma is nehezebb a határátkelés. Másrészt pedig úgy gondoltam, hogy egy volt külügyminiszter esetében méltánytalan lenne, hogyha egy határon ott piskálják, már pedig ez pláne az ukrán határon, ez könnyen megtörténik.
14: Ezt azt gondolom, hogy ezt nem kell indokolni a hallgatók előtt sem, hogy egy volt külügyminisztert mondjuk megillethet ennyi mentesség, de azért ön elültette a bogarat a fülembe, mert én biztos, hogy ha így diplomata útlevélben gondolkodnék rossz szándékkal, akkor drága köveket, készpénzt, drága órákat, műtárgyakat vinnék át a határon vámmentesen, nem feltétlenül cigarettát.
2: Tudok róla, hogy ilyen esetekről, hogy diplomata útlevéllel ilyen kis tízű steffelést végeztek. Úgyhogy az összegezésként azt lehet mondani, hogy valójában nem csak, hogy nem jogosultak azok a futballistáktól kezdve úgynevezett művészek ki az útlevélre, mert ennek a diplomata útlevélnek tulajdonképpen az a feladata, hogy könnyítse, segítse a határátkelést a diplomaták számára. Egyébként még azt is mondhatom, és azt talán érdemes is, hogy az egész eredete az, hogy 18. században hát kevesen utaztak, és akkor ténylegesen úgy volt, hogy a külügyminiszter aláírásával volt egy levél, amiben fölkéri az adott ország vagy országok külügyminisztereit, hogy az ő küldöttjét szívesen fogadják. Tehát ezért nevezik útlevélnek, utazási levél, és ebből nőhettek ki a diplomata útlevelek. És akiknek pedig semmiféle politikai vagy diplomáciai funkciójuk nincsen, azoknak nem jár. Én, amikor miniszter voltam, kérvényezés esetén lehet engedélyezni, akkor úgynevezett a külügyminiszter megbízottja. Ezt írják be az útlevélbe. Én például a püspökök kérésére, akik tényleg a határon túli magyar közösségekhez jártak, azok, aki kérte, annak adtam ilyen útlevelet. Tehát, de ez egy tucat, szóval körülbelül egy tucat ilyen útlevelet engedélyezte miniszterkoromban.
14: De most a Fidesz gyakorlatában viszont majdnem 1000 ilyen diplomata útlevelet adtak ki. Tudna-e rá elfogadható érvet felhozni, hogy vajon Csisztu Zsuzsa sportkommentátornak, Vidnyánszky Attila színházi rendezőnek, vagy Ruzsa Magdolna énekesnőnek mi szüksége lehetett diplomata útlevélre?
2: Hát igazán szüksége semmiképpen sincsen, leszámítva azt, amiről az előbb beszéltünk, hogyha valaki így jobb eséllyel akar bármit csempészni. Amellett pedig hát ez egy ilyen státuszszimbólum, hogyha nekem van, és ezzel én is találkoztam miniszterként, hogy magukat prominensnek érző személyek kértek ilyeneket, én ezeket nem tartottam, indokoltak, és visszautasítottam.
14: Jeszenszky Géza volt külügyminiszternek, nagyon szépen köszönöm, hogy a Klubrádió rendelkezésére állt. Viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!
3: Esti Gyors.
14: És most menjünk Debrecenbe, ahol is partner médiánk, a Debrecener újságírója, Kántor Újvári Gerda MUOSZ díjat kapott, méghozzá azért, mert feltárta az akkumulátorgyárak bővítésével kapcsolatos telek spekulációkat, vagy az ezzel kapcsolatos szándékokat. A vonalban itt van velünk a díjazott Kántor Újvári Gerda, akinek a Klubrádió nevében is most gratulálok.
4: Köszönöm, és köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Igazából ez az anyag, ez nem teljesen arról szól, hogy a spekulációkat feltárja, hanem itt igazából az akkumulátorgyárak, a déli ipari park mögött élők mindennapjait mutattuk be, és ehhez kötődően a debreceni városvezetésnek a nyilatkozatait, eddigi jelzéseit, és az az érdekes ezzel kapcsolatban szerintem, hogy egy ilyen nagyon egy tanyasi jellegű városrész van a debreceni déli ipari park mögött, és az ott élőknek a házait régóta fel akarja vásárolni az önkormányzat, de nem akarja normálisan kifizetni, és ők ezzel nagyon sokat küzdenek.
14: A Mikepércsi Anyák Egyesületéről szinte hetente hallunk itt a Klubrádióban is, gondolom Debrecenben is jól ismertek. Itt viszont egy Szepes nevű városrészről van szó, ahol az állattartástól kezdve sok minden zajlik, tehát nyilván nagyon nehéz ezeknek az embereknek megfelelő alternatívát kínálni, különösen ha a városvezetés ezzel nem nagyon törődik.
4: Igen, felbecsülték egyébként az ingatlanokat még 2 évvel ezelőtt, amikor először elkezdte ezt a törekvését az önkormányzat. Egyébként ezt tudni kell, hogy ez külterület, tehát nem a városi, sokat hallott magas négyzetméter árakra kell gondolni. Az eredeti becslések szerint az önkormányzatnak 10.000 forint per négyzetméter fizettek volna a telkekért, és ehhez képest később valamiért mégis 4.000 forint per négyzetmétert ajánlottak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezeket a nagy telkeket, hát több száz négyzetméteres telkeket, ahol növényeket termesztenek, állatokat is tartanak, és egyébként életvitelszerűen is élnek itt többen, egyébként közel százan, most már ilyen ilyen 60-70-en, de egyébként még néhány éve még több mint 100-an éltek ott. Ez nyilván azt jelenti, hogy ezekért a telkekért annyi pénzt kapnának az emberek, amiből gyakorlatilag egy panellakást sem tudnak sehol megvenni.
14: És hát bizonyos szempontból zsákutcába kerülnek, hiszen azt mondhatják, hogy ha el akarnák adni piaci áron bárkinek ezt a telket, az nem sokat ér, mert hiszen ott van az akkumulátorgyár szomszédságában.
4: Igen, ez is egy érdekes dolog volt, ami ebben az anyagban szerepel is, hogy az egyik szepesi lakos a debreceni közmeghallgatáson felszólalt, ugyanár ezt panaszolta a városvezetésnek, hogy ők nem értik egyszerűen, hogy egyébként az eredeti beszélésnél is alacsonyabb árat kínálnak nekik, és hogy adjanak nekik valamilyen megoldást, mert egyébként is ők nagyon gyorsan érzékelik, és nagyon sokat érzékelnek az akkumulátoriparból, ami ott van a telkeik végén. Ott fel is szólalt a közgyűlésen azzal kapcsolatban, hogy ő nem tartja reálisnak ezt az árat, és

0: nyilván emiatt nem is akar más sem ott ingatlan tenni.
1: Ugye az egész történetnek van politikai felhangja is, hiszen egyrészt itt ugye az érdekek csapnak össze, másrészt Tompa Enikő, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, akié ez a körzet, illetve hát egymásnak feszül Papp Lászlóval, a fideszes debreceni polgármesterrel. Tehát van itt azért egy politikai összecsapás is.
0: Van, igen, bár egyébként a Tiszának az aktivitása annyira még nem látszik ezen a téren, sem Tompa Enikőjé. Igazából mi őt ehhez az anyaghoz kerestük meg, és ehhez kapcsolatban mondta el a véleményét arról, hogy mit csinál a városvezetés, de más törekvését nem igazán látjuk. Ami szerintem erősebb és a politikai témák között erősebben jelen lesz szerintem a következő hónapokban, az az, hogy ugye Szepes mellett haladt el a 106-os vasútvonal, amit még Lázár János minisztersége alatt tavaly októberben bezártak, és az akkori tervek szerint a Szepesen keresztül vezették volna át az új vonalat. A jelenlegi közlekedési miniszter, ugye Vitézi Dávid viszont azt mondta, hogy ők nem fogadják el ezt, és újra akarják állítani az eredeti nyomvonalát a vonalnak. Szerintem ebből több politikai téma lehet jelenleg, vagyis legalábbis mi nem látjuk egyelőre a Tiszának itt helyben a törekvéseit.
1: Hát ezzel együtt majd meglátjuk, hogy akkor, ha ezt a vonalat mégiscsak megtartják, hogy akkor annak mi lesz a jövője, és hát gondolom a Debrecénére is beszámol majd erről. Úgyhogy Kántor Újvári Gerdának nagyon szépen köszönöm, hogy mindenről beszámolt, és elmondta itt a Klubrádióban. A díjhoz meg külön is gratulálok. Viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
1: A várban pedig zajlik a Sándor palotánál a Fidesz által összetrombitált tiltakozó akció Stop Önkény névvel, és hát itt elsősorban a köztársasági elnök elmozdítását célzó alkotmánymódosítás ellen tiltakoznak. Amennyire én most éppen a szeretlekmagyarország.hu oldalon látom, hát jó pár ezeren összegyűltek, ez kétségtelen, de az egésznek van egyfajta nyugdíjas találkozó jellege is, tehát elég sok idős embert látok a tömegben. A vonalban itt van velünk Galgóczi Eszter, a Forrás Társadalom Kutató Intézet politikai elemzője. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
1: Ön mit lát erről a gyűlésről, vagy mi a benyomása? Sikerült itt hatalmas tömeget megmozdítani?
3: Én alapvetően a Hír TV-nek az élő közvetítését néztem, és valóban én is azt látom, hogy azért többen vannak, mint amennyit ugye Magyar Péter most pont a posztjában is említett, ezt is beolvasták egyébként a tüntetésen. Nyilvánvalóan el lehet mondani az életkorról, hogy talán idősebbek vannak, de azért ez a tüntetéseknek alapvetően mindig is egy jellegzetessége volt Magyarországon. Tehát, hogyha összehasonlítanánk mondjuk a korábbiakat, ami az Orbán kormánnyal szemben volt, ott is mindig ment az inkább idősebbek vannak, nem annyira a fiatalok, az utóbbi pár évben kezdett ez radikálisan megváltozni, úgyhogy ilyen szempontból talán ezt nem látom egy ilyen külön jelnek. Ami érdekesség, hogy alapvetően tényleg a Súlyog Tamással szembeni alkotmánymódosítás miatt hívták össze a tüntetést, de erről egyébként, ameddig én az élő közvetítést figyelemmel kísértem, kevesebb szó hangzott. Alapvetően bírálják az alaptörvény módosításnak a többi részét is, önkényuralomnak nevezik ezt, és hát igen, tehát nagyon érdekesek a felszólalások is talán. Például olyan mondatoknál, amikor azt mondják, hogy nem attól önkény az önkény, hogy nincsen jogszabály mögötte, hanem ez egy pártnak az érdekeit szolgálja. Ugye ez egy nagyon furcsa faramúci helyzet, amikor a Fidesz kommunikál ilyenekről, hiszen nyilvánvalóan abban a csapda helyzetben találja magát, hogyha még a kritikák jogosak is lennének, akkor is ezek a mondatok nagyon rosszul veszik ki magukat 16 év után, és azután, hogy majdhogy nem szóra pontosan ugyanezek hangzottak el az elmúlt 16 évben nagyon-nagyon sok tüntetésen, nem jogtalanul.